Kivette az apartmant, és nézte, amit nem is lát. Ha meg látja, akkor megvakul. Csuda világ ez. Tele vagyunk gyöngyszemekkel. Itt van például Pelikán úr a gátőr. Meg a Simliskának milyen keze volt te. Elsőre őt választotta ki. Mi? És ő ment van a lakásra, hogy mit lopott? Jaj. Először csöngesbe anyádhoz, jó barát. És hogy okosan mindent kifejtett, emlékszel rá televízióban? Nem tudom. Milyen színű az arany? Nem tudom. De hogy számlát kelljen adni, most hallom először. Nem tudom. És amikor fölállt a végén, akkor elegánsan bement a szekrénybe. Nem is értem. Éjszaka dörömbölnek az ajtón, azonnak kinyitni, adórendőrség. Ne dörömbölj, hát éjszaka van, különben se veszünk aranyat. Tudod, mi az adórendőrség új címere? Pelikán csőrében aranygyűrű. Hát ilyen nincsen. Szóval azért mondom, hogy csodák vannak. Összehívták az erdei tanácsot, mert azt mondta a Viktorka, igen, hogy nagyon jó a közbiztonság, érted? És nem rögte el magát. Hát pedig ő aztán tudja, hát a kormánya minden tagja alól már kiloptak egy autót. Most azért lesz, azért vittek két új minisztert, mert van még két kocsi a garázsban. Mert különben mindenki. Szóval esze veszette. Például a szombathelyi polgármester. Tetszett, hogy neki van nyelvvizsgája. Alap-középfokon. Hát annyi gerinc nincs benne. Azt mondta volna, hogy én mindenkit átvertem be. És hónapok óta megy a játék. Most a másik fideszes, aki landalírozni megy. Hidd el, én voltam részeg elégszer. Csopak, ABC, mit tudom, milyen áruház. És mit csinál a képviselő? Labdát vesz. Nem pénzért, elő. Mert a párt hűség. Hát gyerekek, azon megy a verseny, hogy melyik rép rosszabb. Mikor az MSZP kivonult a parlamentből, felszívta a vizet, nem kell annyira szívni a vizet, de mindegy, kimentek, azt mondja Viktorka, nem érdekes, a parlament működik ellenzék nélkül is. Annak idején erre már rájött Rákosi elvtárs is. Csak ő még nem jelentette be. Írga, vagy most a másik polgármester, figyeld, azt mondja, a Fidesz kapja be. Hát ez is egy megoldás. És ez a mi kis politikai kultúránk. Na, apropó politikai kultúra. Ez a Wurlitzer Johnny. Ja, hogy mondjam, megmester. Na, ennyire ismerik itthon. Jeszenszky. Jaj. Beleszól, hogy ki milyen kitüntetést kapjon. Na, mi között hozzá? Álljál már meg. Nézd oda. A választáson nem kaptak egyetlen szavazatot se, még hibásat se. És most tessék, a nagykövet úr levelet ír. Kellett védeni beszarásig, hogy hát ő nem úgy ír

Rita. Meg nem, mint nagykövet? Nem, nem, nem. Hanem, mint a, nem is a követség levélpapírjára, nem, hanem a hátsó oldalán. És valami rohadt, mocskos kommunista szél megfordította a lapot, és hánni csak igen. Úgyhogy ő nem tehet semmiről, se semmi. És már majdnem elhitték az emberek, amikor újra jött a Jeszenszky, hogy nem így volt. Én nekem ez a véleménye. Na, akkor én sem mondom tovább a hivatalos véleményemet, hanem elővezetem írói munkásságom egy részét. Hogy egy ilyen ember hogy lehet nagykövet, tudjuk. Hogy egy ilyen ember milyen demokrata, azt tudjuk a levélből. De amíg élek, nem tudom megérteni, hogy egy ilyen ember, hogy lehet Géza?

van egy haverom, mondtam neki, te itt sajtószabadság van, szólásszabadság van, itt pulitzerszabadság van, itt minden szabadság van, ne járjon a pofád, érted? Így mondtam neki, érted? Ne járjon a pofád, just is járt. És ezt tőle kaptam, hogy mi minősül államtitoknak. Ő kívülről tudja, beleverték. Én meg megtanulom. Ja. A fiúk erőből mindenkit kirúgnak. Ja, Istenem. Ami Tamásunk, te. Kirúgta a fifát, a mifát, a lifát, a emelet, mindenkit kirúgott. Hát, aztán csodálkoznak, hogy nem mi kaptuk a rendezési jogot. Hát nem. Úgy látszik, a FIFA az nem Fidesz közeli. Bevitték a mi Tamásunkat az olimpiai bizottságba is. Tudod miért? Ő az egyik karika. Kirúgni. Ki akarták rúgni a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóját is? Állítólag oda valaki bepó fátlankodott. Miért neked kirúgni? Hát te, ami Viktorunk. Először volt Kanadában, mert eddig mindig lekéste a gépet. Abból is akkora balhé volt. Itt nem tudta mondani a delegáció tagjainak, hogy te se jössz, te se jössz, te se jössz. Mond, hogy lehetne elintézni? Álljanak ott meg. Induljon. Mindenkit kirúgtuk a maléptől. De én nem értem, hát annak idején a csúddobozon nem mentek ki korábban a busz megállóba. Tehát én mondom, ha bajod van, akkor van egy dal, Jussz Lászlónak küldték Szívküldi Szívnek szívesen műsorában. Az a címe, hogy Gondolj apádra!

arra gondoltam, hogy ti lesztek a kórus. Nem angol kórus, ilyen énekkar kórus. Nézd már! Slőn világosság! Ha elterjed, hogy tudok fakasztani vizet is, az árvizet rám kennik, az biztos. Na, szíveim, egy közös éneklés. A szöveg igen egyszerű. Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapádra. Hát primitív, primitív, de... Megmondtam előre. Jaj, itt most te jöjj. Próba, külön próba, szolistával külön próba. Megmondtam előre, fel ne menj a tetőre. Egyszer kell leesni, és már nincs mit keresni. No. Olyan ideges vagyok te. Ha felvétel sikerül, leadja a lagzilajcsi. Nem vagyok kószos? A Berlin, zuhogó eső. Milánó, szarok a hajamra. Na, akkor most próbálj. Nyugalom, nyugalom. A közben bejajjaik, az agyon lőlek. Na, szóval. Ez a hangad nagyon fontos. Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapádra. Megmondtam előre. Kurva jó. Te fel nem menj a tetőre.

gyorsan, élesbe, tessék. Na, erre kell belépni, hogy... De zenei, szóval.

0: Álljon oda a mikrofonhoz, mert adás van.
1: Adás?
0: Adás.
1: Véradás?
0: Maradjon meg. Szeretném magát bejelenteni.
1: Tudom, fiam, 42-ben is bejelentettél.
0: Apuka, ide figyeljen. Nagyon szépen megkérem, hagyja, hogy elmondjam, hogy mire. A dolgokat szeretném
1: elmondani. Nem a dolgokat kéne, fiam, hanem a témát.
0: Hogy is hiákod?
1: Meg a micsodát.
0: Hát nem...
1: Nem is magadról, hanem rólam, édesapádról, aki annak idején...
0: Édesapuka, meg... drága, amióta én magát síretettem, nem bírok magával.
1: Sínre?
0: Síretettem.
1: Először ugye befalazott.
0: De elég rosszul, mert megint itt dumál.
1: Aztán úgy beásott a kútba, hogy csak a fejem volt kint.
0: Apuka, mély hazudik. Nem volt kint a fej, rátoltam a szekrény. Mit hazudik? Elmondhatom, hogy miről van szó?
1: Ortó. Na.
0: Idősebb Káló József, édesapám. El fogja énekelni ennek a szép baralánynak, hogy mondja, hogy mácsát fogja sem már énekelni.
1: Dombon van a háza.
0: Mi maga földmérő? Most őszintén. Papa, nem mindegy, hogy mi hol van, mert én elmondom, mi hol van, megadom a hangot, citerázok, maga énekel, és el van intézve, jó? Ne rendezkedjen. Na, gyerünk. Mi az, apuka? Mit néz? Nem látott még citerát? Mondja meg őszintén. Nem látott még citerát? Papa, olyan fárasztó lett, hogy nyugált kell magához beszélet szemben. Még egyszer bemondom magát, jó? Idősebb Káló József, édesapám, ez van. El fogja énekelni, amit Kemecsén is elénekelt nagy sikerrel. Ennek a szép banalánynak fönn a dombon tégutom.
1: Dombon van a háza, mondd már ki!
0: Papa, mi maga a helytörténeti múzeum? Mondja meg őszintén, egy telekönyvi kivonat. Ennek a szép banalánynak.
1: Melyiknek?
0: Aki lerántotta a tapétát. Egyébként a tapéta. Már itt tartunk. Megszereztük, hogy Békásmegyerbe ezt a gyönyörű lakást, igaz? Főmentünk a lakásba, ott áll az öreg, és rángatja a tapétát a falra. No, mit csinál azt, hogy kicsomagolom a szobát?
1: Fárdat, fiam. Beköltöztem szerencsétlen édesapáddal, ilyet csinálsz. Az a megyek, azt mondja, hogy van birkózógép a lakásban. Azt mondta, állt ki két drót a falból. Azt mondja, fogja meg birkózógép. Megfogja, úgy a falhoz vágott, azt mondja.

0: Megbeszéltük, amit meg kellett beszélni, most magad bejelentem, elénekel a dolgot. Szomszéd ma át fog kopogni, mert nem bír magával. Ott van, Soma bátyánk, aztán majd kopogtat, azt jó nézünk. Na, gyerünk, fater! Így az életben nem fogja végének érni. Lekéstük a kápolnás neki csatlakozásnak. Majd énekelett az állomásfőnöknek Dombováron meg. Vagy benne az őrsön. Csak ott magát már végig se hallgassa.
1: Alsó őrsön,
0: az kéne magának. Meg kővágó őrs. Sopron kőhidavágó őrs. Na jó, kész, tényleg magam hozzá. Ennek a szép barna lánynak Dombona Márcsat volt, és apa már énekel.
1: Dombon van a házat.
0: Ide figyeljen, fater. Még egyszer megmondja, hogy hol van. Én magát úgy hókon vágom, hogy németül fog beszélni, és leállom vizsgálni. Hát én még egy életemben nem láttam, hogy egy ember állandóan elmondja, hogy mi hol van.
1: Én a dolgokat mondtam, fiam, az meg ott van a helyén.
0: Ennek a szép barna lánynak kapjon bele, fater, ne cifrálj.

0: kerül. Erre várnak, hogy maga az első díjat számát elénekelje. A Kemencsén első díjat elhozta. Elhozta az első díjat. Keresi is a zsűri azóta rendesen.
1: Ennek a szép annalánnak dombom van a háza.
0: Ez az fagy, bátran, nyugodt. Mi van, bedugult apukad rá? Mondja, mi baj van?
1: Elfelejtettem.
0: Mondja, papa, ennyire gond van, miért nem megy be az orvos, az ingyen van?
1: Voltam.
0: Tudom, hogy volt, tudom. Azt is tudom, hogy mit írt, hogy menjen, azaz jó mosdassák meg, tudom én.
1: Fiam, nem kell, hogy nekem beleszóljál, eszembe jutott a szöveg, azt elmondom egyedül, az kész.
0: Jó, no,
1: nem kell, hogy nekem segítség.
0: Nem segítek.
1: Ne súgjál.
0: Súgjon magának a déli szél, a súgjon. Ne súgjon magának. Az. Megmondom magának őszintén, apuka drága, én el vagyok úgy magával, én tudom azt, de maga életében egyszer mondott végig egy mondatot tisztességesen, amikor belesett a kútba, hogy segítség.
1: Elmondtam, hogy elmondom és kész.
0: Hát persze, nem akarok én magával.
1: Nem kell, hogy súgjál. Azt mondtam és kész.
0: El vagyunk kint.
1: Ennyiben, na. Fejezd abba és kész. Azt mondja. Ennek a szép barna lánynak dombom van a háza.
0: Sudar.
1: Ne súgj.
0: Nem, csak mondtam. Nem.
1: Nem.
0: Nem.
1: Sudar, jegenye fa van az. Ott vazsában.
0: Heres uda.
1: Ne zúgjál! Megmondta!
0: Megmondta!
1: Nem megmondta!
0: Megmondta!
1: Mit mondtam?
0: Hát ez az, ezt nem tudom én sem.
1: Megmondtam, hogy nem kell, akkor nem kell. Tudom, azt egyedül elmondom kívülről. Na, azt mondja. Olyan! Na most zúgjál.
0: Persze, most súgja. De mondja meg, apuka, ebbe a rohadt életbe, mi volt, amit maga egyszer tisztességesen végigcsinál?
1: Téged, fiam. Édes fiam, amikor én már ott 1910-ben, már ott a viharsarokba fölkeltem.
0: Fő, 11-kor, mikor már mindenki kint dolgozott, attól keltem.
1: Amikor 914-ben, az első nagy háborúba elmentem a frontra katonára...
0: Fejezze be, jó? Fejezze be, olyan lúttapa volt, hogy nem lehetett hanyat lökni, maradjon meg. Különben is olyan asztmája volt, úgy kölgött, hogy azt lőtte be az olasz tüzérség minden nap.
1: Nem igaz, fiam, 4 kitüntetést adtam.
0: Azért kaptam, mert 2 éjszaka nem kölgött, azt tudtak magától aludni a körlet.
1: Viccelődik. Csak az elfelejtett, fiam, hogy én abban a csatában, fiam, elveszettem a fél lábamat.
0: Papa, nagyon buta vicc, ott van mind a 2 lába.
1: A csata után megtaláltam. A nagy hatalmak visszacsatolták.
0: Néma, be van zárt. Nagy hatalmak is, meg maga is be van. Fejezd. Mi volt 19-ben, arra
1: meséljön. Tessék, fiam, amikor én 1919-ben Szegeden voltam, darútollas vörös...
0: Mi volt maga elveteműt? Mi volt maga?
1: Vörös.
0: Az erőködéstől? Nem szégyeli magát? Ott ment a Horthy lova mögött, azt maga nyerített állandóan. Vörös volt. Persze, hogy vörös volt, mert nem bírta a géppuskát, arrébb úgy az erőködéstől volt. Kész, 42-ről meséljen.
1: Tessék, fiam, tessék, amikor én 1942-ben a második nagy háborúba megkaptam a behívómat, én egyből bementem.
0: Be a Katihoz a falu végén, tudom. Miért a Katihoz ment be?
1: Mi? Azért, mert ott volt a kielégítő parancsnokság.
0: Jé. 43-ban még kellett magának Szibériába menni, mikor mondtam, hogy ott hideg van?
1: Még kellett,
0: mondja meg. De miért kellett magának?
1: Elmondom.
0: Még kellett?
1: Azért, mert vittek.
0: Papa, ki vitte magát?
1: Hát a lábaim vitték.
0: Azért mondom, apukat rá. Hát aztán, amit csinált magot nekem 44-ben a faluk főterén, hát az a főtéren, az a cirkusz, hát én azt hittem, hogy
1: cirkusz ott... Cirkusz volt, fiam, ott
0: mi
1: volt?
0: Volt az ott?
1: 44-ben ott volt a faluk közterén, az életnagyságú nagy lovasszobor, amit én tiltakozásba felrobbantottam.
0: A lovasszobrot?
1: Aztat.
0: Tudja, mit robbantott fő?
1: Hát.
0: A csodálkozó biciklis postást apukat rá.
1: Nem tudom.
0: Téma be van zárva. 45-ről meséljél.
1: Tessék, fiam, 45-ről. Na, akkor 45-ben jöttek a partizánok.
0: Végre, apuka, ezt mondja. Végre.
1: Jöttek a partizánok. Helyes. 45-ben. Én adtam nekik meleg ételt.
0: Rendes dolog volt, apuka.
1: Meleg ruhát.
0: Ez is rendes dolog.
1: Bekötöztem a sebeiket.
0: Ez is rendes dolog volt. Hálásak voltak a partizánok, papa.
1: Hálásak.
0: Jó van, papa. Megköszönték a partizánok?
1: Megköszönték.
0: Na, mit mondtak a partizánok?
1: Mondták, hogy... Dankeső.

0: Na de az is szép volt, mikor 46-ban bejelentés nélkül, meg telefon nélkül, csak úgy berobbant maga nekem a partitkár az ajtóstól.
1: Ajtóstól berobbant.
0: De miért robbant be magad?
1: Azért, mert aknára léptem.
0: A legvadabb időkben. Végment nekem farsankor a lányos házaknál, bedörömbölt a baltával, és kijött a menyecske megkérdezni, hogy ki az maga vidáman, azt mondta, AVH. Nagyon jó vicc. 28-a kaptak infarktus maga miatt. Mit csinálta?
1: Édesfiam, akkoriban ez volt a népszokás.
0: Papa, az is népszokás volt, hogy 56-ban háromszor diszidált apukadra. Mondja meg őszintén nekem, hogy igaz lelkire. Még kellett magának Máté Szalkán menedékjogot kérni, papa? Azt hitt, hogy Indiában van?
1: Hát úgy néztek ki.
0: Téma be van zárva. De amikor harmadszor elkapták magát Albert Issán egy marhavagomba, magának már le volt plombálva mind a két füle, így volt. Ott állt négy kézláb és várt a fejésre, igaz? Nézze meg a fejét, benéz egy óvodába, a gyerekek ilyetükben megállnak a fejlődésbe. Kész, bejelentem, megyünk a dolgunk. Nem, mindezt nem csinálom. Idősebb Kálló József, édesem, el fog ennek ezt a barátokat, mondom, már csak is már ennek. Meg nem mondja, hogy hol van, meg nem mondja, mert úgy itt marad egyedül, mint...
1: Az a baj, fiam, hogy én már nem mindig tudom a szöveget.
0: Papa, ne nagy képüsködjön, hogy nem mindig.
1: Ennek a szép barna lánynak domború a háta. Pupos, pupos, mi van vele, pupos?
0: Meg tolótetős, meg lánykerekes, meg mit tudom én, micsoda.
1: Zsebkendőm, négy sarka,
0: papa.
1: Fel van virágozva.
0: Papa, sudár jegenyefa.
1: Az is. Sudár jegenyefa van a Gábor Áron.
0: Papa.
1: Nak.
0: Pláne, gyönyörű, jó.
1: Ha még egyszer azt üzeni, nekem most már kiköl meg.
0: Meg is ölem.

0: Ne felejts el, www.mercyradio.hu. Itt megtalál minket.
1: Nem tudom, hogy önök megfigyelték-e, én egy kicsit odafigyelek a közlekedésre, hogy ha egy magyar autós koccan egy magyar autóssal, az egészen másképp fest, mint hogyha a két nyugati autós koccan. Két nyugati összekoccan, ajtó kinyílik, kiszállnak, ötször kének elnézést, betét, telefonszámot, megint elnézést kének, beszállnak és el. Két magyar összecsat, ajtó kicsapódik, hát nem idézem. Arra gondoltam, hogy ha már azt mondják, hogy Magyarország a költők és a versbarátok hazája, akkor az lenne a szép, ha a ma élő költők, úgyis itt van ugye a költészet napja, adnának útmutatást, és megmutatnák, hogy az ilyen dükkitörések helyett hogyan lehetne ezt líraian elmondani. Hát nézzünk egy alaphelyzetet. A főúton halad egy autós, a mellékútról jön egy trabantos. Stop tábla van, fék nincs. Találkoznak. Az autós kiugrik, és Juhász Ferenc módra így szól a trabantoshoz. Ó, te zengő virág illat felhőben illatozó, trabant autó szárnyas csikó, bénaság tiport lelkű röppenő szárnyú lovasa. Ó, te úthoz kövesedett gigászi mikroösszaurus, papírból gyúrt gyémánt kristály ősgyík holdpermet tojása. Ó, te kétütemű, lóhere hártya ragyogással pöfékelő, kristálymagzat vizet böfögő, bűzkocsonya magzat bűzárasztó levél. Ó, te nyolcszögletű, stop megállt vezénylő, táblarosda szirombolysas állítmány semmibe vevő, görény illat megszégyenítő, smogdúsító füstű förmedvény. Hogy az a magasság kristályragyogású, merkurádású mennybéli verje meg mindazzal, amit ezen az ősgyűrődéses mellékútösvényen elképzelni sem tudok, agytekervényeimnek gyökérhimbálódzásával ebben a mindenség aszfalt közlekedő edényben. Hogy helyezze beléd ősgyík veszélyét a magasságot. Mélységes imádattal, ősélvezettel, ősgyík heréinek, kuszagubancos szőrömeredvényeinek, kristálygyökér fonódásaival. Ó, hogy menj abba a sötét, hátsó fertály füstáldású, autócsikó pegazus kipuffanó, sötétség lepelbe burkolódzó, bűzlyuk barlang, szent csatorna illatú szélröpítette végébe. Te állatforma ember, te emberforma állat, te ős állatforma ősember, te emberforma, barom kristályá formát, ős tulok embrió, te kristály kreszteszt, szent bénaságú, normál idióta barbár, féktelen igavonó ős szarvas. Hát mi a jó édes anyádért jötték ki elé?
2: Van egy ilyen, szerintem női napszövegen, Fábri Sándor érdekes művészúrtól kaptam, azt hiszem a 40 ezer forint per darab, tehát a két rész az 80.
3: De szexi minden esetre.
2: Szexi, szexi, Dolly volt az ilyen 74-től 74-ig.
4: Ma este a Schöder Klubban Kis Ádám, Benk Dénes és Szőlősi Csák Gergely. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Aranyosi Péter. Jó szórakozást!

Köszönjük szépen! Örülünk, hogy ilyen sokáig el tudtatok jönni. 10:30, úgyhogy teljesen rendben vagyunk. Na most van nekünk egy rádió műsorunk, gondolom rádiókabarét nem nagyon hallgatunk, teljesen mindegy. Mert szoktunk, Kovács András Péter is szokott benne műsort vezetni, a Hatházi is, Dombi is. És ez egy ilyen beszélgetős műsor, azért nem tudja, nem ismeri senki, mert hajnali 8:30 van vasárnap, amit én úgy hívok, hogy a depresszív sáv. Az csak ugye éjjeli örök, alvászavarosok, illetve anyám hallgatja, mert akkor habozza le másodjára a húslevest, de ő is lenne egyébként föl. És meghívtam a műsorba a Szikora Robi művész urat, hogy beszélgessünk vele. Megvan a Szikora Robi? Lányoknak meg is volt. És fölhívom a főnöknőnket, a szervező főnöknőnket, akit úgy tudnék jellemezni, hogy mellben dinamikus, arcban ideges. Múltkor fölhív telefonon, azt mondja, Peti, lenne itt egy fellépés 2018. november 27-én. Itt és itt, ekkor és ekkor, és mondja, és mondja, mondom, jó, Marica, de mennyi a pénz? Peti, ha ideges vagy, leteszem. Elmentünk múltkor bevásárolni, én, Marica, meg a kislánya, 4 éves Pupika, és hát mit csinál egy 4 éves kislánya a bevásárló központban, a csokoládé osztályon? Ezt is! Nem. Ezt is! Nem! Püff a gyerek, ugye rádobta magát a 30x30-as burkolatra, visítva. Fogja Marica a bevásárolt kocsit, azt mondja, Pupika, nem vagy alkupozícióba. Na és mondom neki, mondom, képzeld el, Marica, jön hozzánk a rádióba a Szikora Robi. Júj! Mindenképpen mondd már meg neki, hogy nekünk a főiskolán az volt a kedvenc ergónótánk, hogy úgy várok valakire, aki csak annyit mond, he! Jó van, majd megmondom. Azt kell tudni, hogy megfizettek egy beszédtanárőt, aki foglalkozott velem 5 órát, de az 5. óra után már ő is sejpített, úgyhogy... Ez van. És mondom a Robinak, mondom, úgy várok valakire, aki csak annyit mond, he! Így néz rám a nagy művész, azt mondja, te régen hogy csajoztál? Hát mondom, én virágot vittem meg csokit, azt mondja, látod, aki tudja a jelszót, az dug, aki nem tudja a jelszót, az veszi a virágot meg a csokit. Úgyhogy fiúk, így 37 évesen, 2 gyerekes családapaként kell megtudnom, az a jelszó, he. Kipróbálom, figyeld a csajokat. Együtt vagytok? Mondhatom nyugodtan. És eljön velem. Nem bízol benne, hát tudod, hogy nem bízol... He? Viszont a hátad mögött egész jól pattan a kislány. Mondjuk azt mondta a feleségem, az sem mindegy, ki mondja. Van benne valami. Csak így modellezzük le, hogyha mondjuk a... Van itt az Erte klubon ez a büdös lábú landművész, tudod? Akkor olyan furcsán fogja le a fiszt. Ha ő mondaná neked, menekülnél, de ha Brad Pitt, úgy másznál, mint autót szerelnél, ugye drága? Tapsoljuk meg a hölgyet, nem? Na most nem tudom, ki hallotta ezt a hírt, hogy a világ leghíresebb golfját, he? Ez bejön, bazd meg. Anyukád? He? Nem baj, ne tessék szégyelni magát. Hát én abban a korban vagyok, nekem már mindenki tetszik, tudod? Tehát én... Hát nem mindenki, csak aki tetszik. Tehát maradjunk ennyi. Ne rög! He?
van. Van ebbe valami hitel? Szóval a világ leghíresebb golfjátékosa lebukott, mert megcsalt. Ismerjük Tiger Woods. Megcsalta a feleségét, kiderült az asszony golfütővel szétverte a fejét. Ez teljesen rendben van. És hogy milyen furcsa ez az amerikai igazságszolgáltatás, a Tiger Woodsot kötelezte arra a bíróság, hogy feküdjön be egy klinikára, mert szexfüggő. És így azon gondolkoztam, most képzeljük el, egy golfjátékosból kikezelik a lyukérzéket. Múltkor volt egy értekezlet, Shoulder Club megbeszélés, és az, hát mindenki ott volt, és azt mondja nekünk Ádámka, mi már csak így hívjuk Ádámkát, Ádámka, gyerekek, voltam Debrecenbe, csajok kértek cicire aláírást. Így állunk Badár Sanyival, a két öreg, én és a Sanyi, mondom, mi is megyünk két hét múlva Debrecenbe fellépni. És nekem már így a lelki szemem előtt értett, hogy cicire adok aláírást, mert az, hogy kis Ádám, az nagyon gyorsan megvan. De érted, hogy Aranyosi Péter György. Plusz egy he. Gyereket szül nekem ott a színpadon. És így állunk, nagy lelkesen vittük Badár Sanyival két vastag filctollat, mondom, a Melbimbo olyan így megdorzsoljuk. Az I betűre a pontot. Így állunk két, így, Sanyi. Hát, ha jön a lányosztály. Két bajszos pali jött oda jeggyel. Annál megalázóbbat értett, hogy he. Ilyen tömött bajszos embernek. Úgyhogy ez tulajdonképpen Ádámkára marad ez a feladat. Fogadjátok első fellépőként kis Ádámot!

0: Thank you. Thank you so much. He. He, he, he. Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit. Felhívnám azok figyelmét, akik hülyén röhögnek, hogy ők kétszer olyan hangosan. Jó? Jó? Mert azon röhög a többi. Jó? Tapasztalatból beszélek, figyelje. Az volt, mentem fellépni egy városba, nem mondom a nevét, és egyetemistáknak, és mondjuk már az odautam nagyon kalandos volt, mert így majdnem kifogyott a benzinem, és ilyen biciklis néni ott biciklizik a faluba, így mellé gurulok, lehúzom az ablakot, mondom, csókolom, meg tetszik tudni mondani, milyen messze van a legközelebbi benzinkút? Azt mondja, 18 kilométer, na de hát autóval csak 14. Milyen jó, hogy nem kettes létrával voltam. Azzal lehet, hogy 39, érted? Hát, mami bicajja nyilván többnek érzi. Helikopátere meg egy. Pff, ott vagy. Elmegyek, beülnek a gyerekek 500-an, Kis Ádám első kérdése viccből. Tegye fel a kezét, aki meleg. Hatodik sor, csávóka így. Fú, ha mondom, már ne nézz elő, hogy baszod, mindegy. Figyelj, ott akkor egy 500 ember tudta meg. Hát én vízből kérdeztem, de... Ő így komolyan vette a feladatot. De az volt döbbenet, a mellette ülők így. Zsóti, ne izélj már! Ne szórakozz! Többet nem kérek jegyzetet. És ott volt... Ja, hát, és ezáltal nem nulláról, hanem mínusz 5-ről indultam. A kis buzi miatt, most már azért így mondom. Na mindegy. Visszahozom nullára. Te tényleg így. A szarból hoztam vissza a kormányzást, hogy klasszikustól idézzek. De tényleg az volt, hogy az volt a Fidesz plakát itt az időzárójelbe, és tényleg egy hétig esett az eső, és szerintem rosszul írták ki, mert azt akarták, hogy itt a szaridő. Na mindegy, ez csak eszembe jutott. Visszahozom nulláról, 10 percig mindenki kulturáltan szórakozott, hihihi, ha-ha-ha. Egy hölgy is ezt tette, hihihi, ha-ha-ha, de a 11. percben így beakadt. Beakadt a hölgy, tehát azt jelentette, hogy hi-ha, á! Á, veled mi a helyzet? Na mondom a többieknek, ő biztos, hogy Fóka Idomár család sarja. Láttam a csaj szemén, hogy ő így élvezi a műsort, csak már nincsen oxigénje, érted? Tehát így muszáj voltam szomorúbb történeteket mesélni, hogy el ne veszítsük, hát kell a faszomnak egy... Kell a faszomnak egy stand-up tragedy. Nekem nem kell. Kérdeztem, hogy beépített közönségnek jönne velem továbbiakban. Mondta, hogy Szerintem ez igen. Rólam annyit kell tudni, hogy én parás vagyok és pánikolós, és még ájulós is, ezt már többször megénekeltem. A parám az nagyon durva, tehát rám egy másodperc alatt rá lehet ragasztani a pánikot, így Ádám, mi van? Semmi, összeste? Ja, megyek, ne idegesíts. Fú, már megijedtem. Nekem fellépések előtt a nyugalomra tényleg szükségem van. Megérkezek decemberben egy céges bulira, fellépésre. Így. Megérkezik a szervező, megrendelő hölgy az ajtóba, így. Beszélj, mondjad, mi van. Azt mondja, jaj, hát, az van, hogy ő már nagyon izgul. Mit izgulsz? Ő azért izgul, ő nagyon izgul, hogy én a színpadon, a műsoromban nehogy konkurens céget említsek, mint ők. Aha, hogy milyen cég tetszik lenni? Azt mondja, ablakgyártó. Na, az fasza, mert én az ablakra egy konkurenciát tudok, ajtó. Köszönöm. Jaj, csak nem fogok, csak tessék békén hagyni, mert rám tetszik ragasztani a pánikot, az kész, mindennek vége. egyszer csak azt mondja, jó, akkor megyek. Most ne nézzen oda! Most ne! Ott jön a vezérigazgató úr! Láttam én már vezérigazgató urat, miért kell így bepánikoltatni? Jó, nem nézek oda, csak ülj már le, dontfos, hagyjál már békén! Minden rendben lesz. Felmegyek a színpadra, tattara, nyomom a kis műsort, ránézek így a vezérigazgató urra, akire ugye nem szabad. Vezérigazgató nem az, hogy nem nevet, hanem így... Ilyen bokor arccal, érted így. Azt láttam a szemébe, hogy ő még így a táplálékláncba se tud elhelyezni, tehát semmi. Én megmondom, ez viccel velem, vagy mi van? Elkezdtem az arcába nyomni, hát ez nekem kihívás innentől kezdve, te is nevessél, köcsök. Mindegy. Hát nekem néző, hát én leszarom, hogy ő vezérigazgató, néző. Nyomom, semmi. Vége van a műsornak, jön a szervező. Jaj, nagyszerű volt a műsor, és még konkurenciát se említettem. Hát mondom, a műsor az nagyszerű volt, csak itt a vezérigazgatónak üzenem, hogy egy picit azért bekaphatja a faszomat, mert... Viccen kívül egy 25 percig nyomtam az arcába, és ő nem nevetett. Azt mondja a hölgy, az nem baj, mert a vezérigazgató úr cseh. Na most ilyeneket nem mondaná az elején, hogy cseh a vezérigazgatóért. Tehát 25 percig nyomtam Stirisztáz Nyisztiricsnek, megkérdeztem. Aki ezt így döbbenten végignézte, hogy egy külföldiül nyomom neki. Na most céges buli, megfigyeltem, vannak azok a céges alkalmazottak, akik minél több pénz értékben szeretnének ételt fogyasztani a főnök úr számlájára. Tudod? Mert én egész éven ott szopok, tudod? Céges buli mikor van? Egyszer, ugye? Tudod? Láttam egy faszit, 72 km per órával evett somlói galuskát, de így... Muszáj vagyok szó szerint idézni, rám néz a faszi, azt mondja, egy égeci ingyen van! Hát én tudom.
1: Ő nem tudta.
0: Akkor egy égeci. Vágás, megyek vissza egy fél óra múlva, barátunk, főhősünk, 1 km/h leszi a somlót így. Elviszik, hoznak egy zsírújat, így csokival ledíszítve, 1 méter somlói, leteszik elé, azt mondja, Humor Herold, te bírsz még somlóit enni? De az, hogy kérsz esetleg, az felesd, hogy
1: bírsz.
0: Mondom, én már nem bírok, és te?
1: Azt mondja, és se? De legalább csak túrjunk már bele, bazdmeg.
0: Összekeverte fakanál az egészet. Bele van éve, legyen kifizetve. Nem ő mosogat. Meg nem is én, fúj, de gyűlölök mosogatni, azt az eget. Nekem ez ilyen not my business, tényleg sajnálom, tehát így otthon is így mindig próbálom másra súlykolni, csak kedves egészségedre, az a baj, hogy pont a poénban remek érzéked van. Otthon is így próbálom mindig másra súlykolni, csak az a baj, hogy egyedül lakom. Soha nincsen tiszta cuccom, de tényleg, de mosatlan gyártásban nagy császár vagyok, erre rájöttem, tehát ilyen mosatlan totemeket építek, de így felhőkarszolásig, bazd meg, tehát így a tett, amíg van. A múltkor odáig fajultam, semmit tiszta tányérom nem volt természetesen, hogy a mikróban forgó tányérra szedtem ilyen spagettit, ne röhögjél, ugyanolyan finom, és ilyen fakonállal ettem meg, az volt ott. Ez van. Plusz el is neveztem spagetti fakanállának. A la mikro. Úgyhogy nagyon jó. Korábban így felelőtlen voltam. Tehát így anyukám csomagolt krumplipürét, rántott húst, fogtam rá a tányérra, megettem, egyből koszos tányér, villakés, 3 dolog koszos, emberek, rájöttem. A krumplipürét egyenesen szedjed rá a rántott húsra. Egy kézzel bevittem egy másodikat, egy kis kalonat nem használtam el, csak így, mondjuk a rázász végén rántott hússal lemetsz az utcára, szendó. Tesón fogalmazta meg, ja, amúgykor vendégek jöttek, azt kérdezik, mit hozzanak? Tányér, bazeg, amiről lenni akarsz? Tesón fogalmazta meg a legjobban, hogy nálam olyan a mosogatás, mint a menstruáció, hogy havonta egyszer van, akkor 5 napig tart. Ott a felhőkarcoló mosatlan, be van írva minden hónap 15-e. Mosogatás, bazeg, kezdődik, hos. Csak hogy a tudat alatti hogy működik, kereszt szüleimtől meg karácsonyra ilyen étkészletet kaptam, feltéptem így a karácsonyi csomagolást, és felsikítottam, hogy tiszta kanál. Ezt kaptam karácsonyra, tiszta villa, tiszta kés. Én annak is örültem volna, innen üzenem keresztüleimnek, hogyha a saját edényemet kapom becsomagolva, elmosogatva. Most már mindegy. A parámhoz és a pánikomhoz még hozzá tartozik, hogy félek a rendőröktől, ez nem tudom miért van bennem. Én Németországban voltam óvodás, ott az volt, hogy rendőr a barátunk. Én Magyarországon meglátok egy rendőr, rendőr! De a szar vigyázba áll bennem, pedig semmit nem csináltam, csak így rendőr, rendőr! Múltkor megállt a rendőr, azt mondja, jól látja ő, hogy én nem vagyok bekötve. Én megmondom, nem, mert psst, már be vagyok. Késő. Azt mondja, ez 2 hibapont és 30 000 forint. Én meg mint a benzinkúton. Ó, én nem gyűjtöm ezeket a pontokat. Itt sincs a füzetkém. Hagyjuk ezt. 30 000-re meg küldtem egy ilyen lottó reklámot, hogy mennyi? Elaludta a száját a biztos úr. Nem lehetne megbeszélni, hogy így. Tetszik érteni, hogy... Azt a rendőr, nem lehet, hát az korrupció gyanús. Hát nem gyanús, az korrupció. Nagy nehezen lealkudtam egy deák igazolványra. Átadom, azt mondja, búcsúzóul, de mintha a Duna TV kívánság kosarába lennénk így. Búcsúzóul, azt mondja, búcsúzóul, ő egy ilyen elakadás háromszöget megnézne. Ó, mondom, most figyelj, hopp, azt így benyomtam a gombot. Működik. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you so much. He? Elmentem Kispest-Diósgyőr mérkőzésre. Hát én Diósgyőr szurkoló vagyok, annyit kell rólam tudni, hogy mondjuk annyi esélyünk van most az NB1-be bemaradása, mint Lend vagy Idékúnak a p***ba bekerülni, de... És a mi hősünket, egy csodálatos Diósgyőr játékost, aki annyira hát csiga, mint a mindegy, nem menjünk bele, fölvágták, és a bíró nem fújt semmit. És a Diósgyőr béközéből egy arc beszólt, sportás, még a labda is véred! A következő fellépünk egy igen sportos alkat, bár ő most karra gyúr, és állandóan ilyen testhez álló pólókat hord, biztos neki jobban fog állni a he. Fogjátok szeretettel Beng Dénest!

0: nagy-nagy üdvözlet mindenkinek, jó estét kívánok! Szülővárosomból bejelölt az IVI-ben a buszsofőr. És van ez a hülyeség, hogy meg lehet adni, hogy munkahelyről ismerjük egymást, meg iskolából, innen-onnan, ő mit adott, meg honnan ismerjük egymást? Közös utazásról. Hogy végül is nála ez majdnem mindenkire igaz. Én így jóvá hagytam, oké, közös utazásról, beírtam alá. Gyöngyös, Jászárokszállás vonal, 286-szor. Hát kb. Annyiszor voltunk együtt ezen az úton. De ez is, hogy ugye iskola, munkahely, és köztük van a családtag. Nem tudom, figyeltük-e már ezt, hogy azért ez kicsit furcsa, hogy ülök a számítógép előtt, bejelöl egy nő, ki lehet ez? Megvadva családtag, ja anyám! Hát itt van a konyhában, tényleg, köszi anyu, megvan. És ha már IVI, bejelölt életem legdurvább nője az egyetemről. Hát most nem csúnya, meg nem kövér, nagy. De brutálisan nagy, hogy én el sem tudom képzelni, mit akart a kis csofat testemtől, hogy így ad egy kis puszit, és leszakad a lépem. De valami olyan hatalmasan nagy, hogy én így nyugodt lélekkel merném elengedni, fegyver nélkül jegesmedvére vadászni, és visszajönne. Biztos, hogy visszajönne. Úgy lenne korrekt, hogy így hátrakötözni a kezeit, hogy ne ölje meg mindet. Kipusztul a jegesmedve populáció. Mondjuk van haszna is, hogy ilyen nagy, mert a nemi erőszak veszélye az egyáltalán nem fenyegeti. Legalábbis emberek között nem. Mondjuk így yetik között már lenne aggodalma. Bemegy a rendőrségre. Nemi erőszakot szeretnék bejelenteni. Kérdezi a rendőr. Igen, kit erőszakolt meg? És akkor, ha már nők vagy érdekes hölgyek, utaztam a buszon, láttam egy nagyon csinos kis hölgyet, így finom, puha, nőies mozdulatokkal így dörzsölgette a szája fölötti részt, és akkor meglátta, hogy nézem, elvette a kezét, én akkor láttam meg, hogy ilyen 4 centis műkörme van, tulajdonképpen szerelte az agyát a kis tündérke, ilyen mechanikus agya lehetett, érted? Valamit állított rajta, rögtön tudta, hol kell leszállni, egyszer letörik a körme, soha többet nem talál haza. És most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk.
1: Aki még hátra van, Szőlősi Csák Gergely és Aranyosi Péter minden mennyiségben. A reklám után folytatjuk.
0: Illant ez a kis reklám szünet, már itt vagyunk. Ezen mindig nevetnek, ez tök jó. Itt vagyunk újra, ha már reklám, egy reklám irodában összefutottam múltkor Kiszel Tündével. Hát én is így éreztem, ugyanis azon gondolkoztam, hogy mit akarnak reklámozni vele, de tényleg. Tehát ami hiteles, mert szerintem az arc, meg a te... Várjunk, mondok egy példát, nehogy félre szaladjunk. Tehát, hogy az arc, meg a termék, az úgy hiteles legyen, tőle megvenném. Mondok egy példát magyar viszonylatban. Zalatnai cini tej. Én rámennék arra az acskóra, nekem az korrekt, az hiteles. De hallottam, hogy van ötlet, tehát Tündivel mit lehetne akkor reklámozni? Szemöldök csipesz. Az egy szar szemöldök csipesz, mert nem tudta vele kiszedni, vagy el sem merem képzelni, hogy nézett ki korábban, ha ilyen kiszedve. Jó, van-e még ötlet? Bátran. Szemöldököt? Hallok egy szemöldököt. Hát, mondjuk kinek? Egy-két pórulját tűzoltónak, de nem túl nagy a piac. Jó, még van, nincs, mindegy, nekem sincs nagy ötletem, gondolkoztam. Ha én lennék a marketinges, én végül is patkánymérget reklámoznék vele. Dobozra rányomtatnám az arcát, aláírnám, én is ezt eszem. Szerintem ez az egy hiteles, mert akkor tudjuk, hogy miért olyan, amilyen. Jó, bekajált, érted? Még ketyeg egy darabig, csinálja a hülyeségeit. Hát a patkányok azonnal pusztulnak elő, még azért megy egy darabig. Föl-föl röppen a hír, hogy gyereket akar. így a bulvárban, amikor már nincs végképp hír, akkor jön ez, hogy gyereket akar. Hát mondjuk én itt beavatkoznék államilag. Tehát én azt mondom, hogy legalább egy Einstein kéne, hogy a kis csávó hazataláljon az iskolából. Tehát, vagy ha már volt szemöldök, akkor mondjuk egy hobó bevállalná. Hát akkor egy Csubakka születne, én azt mondom. Vagy ne adj Isten, maga Csubakka vállalná be. Tehát én róla tudom elképzelni, hogy rákíván Tündire egy 1000 másodpercre, és megvan a baj. Nem is gyerek születne, hanem 100% élő gyapjú. No, van itt még egy dolog, amit feltétlen el szeretnék mesélni. Hát ugye alakulóban van a kormány, és hát nem lesznek már tüntetések, vagy legalábbis reméljük, hogy nem lesznek. Először még a tévészékház, ugye az nagyon dura dolog volt. Aztán telt múlt az idő, egyre lazább lett. Én a vége felé voltam egyszer bámészkodni egy tüntetésen. Hát ott már piknik hangulat uralkodott, de komolyan mondom, piknik hangulat, babakocsis anyukák például, háttérben kis vízágyúzás, gáspré, kulturáltan, mobil fagyi árust láttam. Hogy ő hogy képzelte, hogy takarodjatok, egy csoki puncs lesz, jó? Mondjon le, mazsolát nem kérek. Aztán, de tényleg mindenféle korosztály, igazi ilyen majális hangulat, hát X tüntető, 10X rendőr és 200X bámészkodó, jön egy minimum 70 éves mama. Háttérbe vízágyú, gáspré. Jön a mama, görbebottal, odaér hozzám, azt mondja,
2: hány óra fiatal ember?
0: Na, mondom, 7:30.
2: Akkor maradok még egy 20 percet.
0: Neki is buli. Jöttek emósok. Hát, 80 kb., mondjuk ilyen 14 és 86 év közöttiek, mert ezeknél én nem tudom megállapítani, hogy hány évesek. Nagyon rajtuk volt a világfájdalom. Egy én lánynak néztem, ezt a mondatot kapom el, így megy. Mikor vernek már meg végre, bazd meg? Gyere ide, adok én neked! Láttam egy csávót, ő hát menekült a rendőrök elől, kezében volt a laptop kinyitva, és futás közben még ráküldte az entert. Ilyen adrenalin függő menedzser lehetett. Neki már nem jó az irodában. Néha ejtőernyőzik, néha falat mászik, kell a kihívás. Ja, hát volt egy csávó, aki fölmászott a fára, tehát ő nem futok el a rendőrök elől, ő ezt így kigondolta. Na mondom, őt figyelem, jött a

szemek kitakartát, hogy így... Háttér információ, de ma egyedül én értem ide időben, mert egyedül én jöttem így a dugóban motorral, ami hát azzal jár, hogy egyedül én vagyok baromi büdös így az összes fellépő közül. De hát ennek nem mindenféleképpen kellett volna így történnie, mert nekem eddig motorom meg biciklim volt, de édesapám úgy döntött, hogy hát így a vidéki fellépések miatt megszponzorál minket és vásárol nekünk egy autót, aminek mi baromira örültünk, de hát aztán közben valószínűleg hát meggondolta magát, mert végül egy Suzuki vagonért vásárol, de mi annak is örülünk, az első útunk akkor volt, amikor baromi nagy köd volt, azt mondják, hogy ilyenkor meg kell próbálni hát így alkalmazkodni a külső körülményekhez, úgyhogy én felhúztam mind a négy ablakot, elszívtam be három cigit, benn se láttunk. Nem lett jobb, tehát hogy így a párommal két napja jöttünk hazafelé, amikor is ránk sötétedett, és annyit mondott, hogy legyek már olyan szíves, és így a belső világítást kapcsoljon föl, én a megszokott módon kihúztam a gombot, ami a nem megszokott módon, hát így panelestül a kezembe maradt. Úgyhogy hát nem, hogy a belső világítást nem kapcsoltam föl, de a külső is elment. Aminek köszönhetően 4 óra múlva levertem a jobb oldalsó tükröt, aminek hiányában másnap reggel beletolattam egy tűzcsapba. Ha ez nem elég egy Guinness rekordra, az biztos, hogy végül is 10 óra leforgás alatt egy 500.000 forint értékű autóban csináltam egy 680.000 forintos kárt, tehát hogy így... Ki az, aki szokott tévéhíradót nézni mostanában? Ki az, aki szokott tévét nézni mostanában? Ki az, aki tudja, mi az a tévé, de most már tényleg nem? Mostanában mindig úgy indul a híradó, hogy a mai nap folyamán újabb 3 embert vittek el előzetes letartóztatásba a BKV székházból. A mai nap folyamán újabb... Ez még 1-2 hétig így folytatódik, kiderül, hogy sokkal egyszerűbb van kimenni, ezt berácsozni a BKV székházat, de... Van a mindennapok sztárja, mára persze mindennel felhagyó Miklós. Akinek ilyen körszakála volt, de amikor jött Mesterházi Attila, akkor hát ő megborotválkozott a kampány nyitóra, és hát megborotválkozott, hogy hívják milyen Miklós? Hagyó Miklós. Hagyó Miklós is megborotválkozott. Először azt hittem, hogy hát jó pártkatona akar lenni, de rájöttem, hogy pusztán csak előrelátó, és hát nem akarja fölöslegesen izgatni a kedélyeket jövőbeli cellatársaiban, tehát hogy egy testnyílás gyérszőzettel körbevéve nem jó antré, úgyhogy amúgy azt mondta a mostani párt, hogy most jó úton vagyunk, szavazzunk rájuk, ehhez képest hát szétplakáltottak a várost, új ember, új program, ezt még így nem sikerült kiértékelnem, de van óriás plakát is. Hát ez a következő. 3 ember van rajta, 3 ember, 3 generáció, tehát kicsit hajaz ezekre a reklámokra, ez a előtte, utána. Ez a... Sajnos csak az előttét tudom mutatni jól, mert 32 éve előtte vagyok, de nem tudom, hogy leszek-e utána is. Az óriás plakát a következőképpen néz ki, tehát hogy így bal oldalon Mesterházi Attila, középen nem emlékszem, hogy ki, jobb oldalon meg, mondtam is egy barátom, hogy nézd már végre egy normális kép Lendvai Ildikóról, mondta, hogy igen, de... Csak azért, mert ez a Kovács László. Sajnos Lendvai Ildikó amúgy le is mondott az MSZP vezetéséről, amit én rettentően sajnáltam, mert hát végre volt a pártén egy igazán karakteres, jó férfi arc. Amíg az anyáméknál laktam, ott volt egy SZDSZ-es ilyen pártdelegált. Biztos ismerjük azokat az 50 év körüli férfiakat, akiknek hát így... Itt fölül már valamilyen okfolytán nincs haj, de oldalt még van, és trükköznek. Tehát, hogy így... Az egyik oldalt így megnöveszti, így átdobja így a fejtetén a másik oldalra, és ez főleg akkor néz ki jól, amikor így jön egy lágy tavaszi szellő, és így... Mint egy súlyos elmebeteg, aki meggyőzte a fodrászát, hogy így a félhosszú az ezt jelenti. Tehát... Úgyhogy én nem szavaztam rá. Az is megtörtént, amire azt gondoltam volna, hogy soha nem fog megtörténni, de hát az SZDSZ-MDF közös listát állított. Gondolkoztam, hogy mi durvább jöhet még ennél. Én egy dolgot tudtam kitalálni, úgyhogy azt várom, hogy jövőre egy napon tartsák a vér és becsület meleg büszkeség napját, tehát hogy így körömcipős bomberjack és retikülös kopaszok induljanak el a városba, hogy gyerünk lányok, mutassuk meg! Ki az, aki látta az Avatar című filmet? A film ilyen szar vagy én, tehát ezt döntsük el így most. Aki nem látta, tehát hogy tényleg nincs olyan nap alatt, már más is mondta, hogy körülbelül ugyanaz, mint a hupi

törpék, törpék, és csak négyen-öten egymás vállára álltak, és így törpilla van felül, mert neki egyedül hosszú a haja. Amúgy nem tudom, hogy nekem volt-e csak olyan érzésem, de így néztem ezeket az avatárokat, így a testfelépítésüket, meg a fejszerkezetüket. Én éreztem csak azt, hogy olyan, mintha az összes budapesti biztonsági őr egy filmbe szerepelne. Tehát, hogy így... És jött az összes hülye haverom, meg ismerősöm, és mondta, hogy apám, nagyon durva, mert beülsz a moziba, fölteszed a szemüveget, azt ott van körülötted 3D-be minden. Azért ennyire nem érzem benne az újdonság varázsát. Speciál nekem minden napom így indul. Most az a helyzet, hogy én amíg reggel nem veszem fel a szemüveget, egy kurvadét nem láttuk, nem hogy három napját, hogy így... És ott ülsz a dzsungel közepébe, na most mi 37 négyzetméteren éltünk hárman a kutyával, tehát kifelé szeretnék jönni a dzsungelbe. És aki nem látta, annak mondom, hogy él a hajuk, és így tudnak más élőlényekkel összekapcsolni, és így tudnak hát kontaktolni, és hogy mennyire jó sugallja a film. Nem tudom, nekem 2003-ban volt egy ilyen nyaram, hogy így két hétig nem mostam hajat. Összekapcsoltunk más élőlényekkel. Ennyire nem jó, ennyire nem jó. Igen, mert tehát, hogy konkrétan az volt a 10. naptól, hogy ahogy fölkeltem reggel, hát így nem a párna nyoma volt a hajamban, hanem a párna baznek. Tehát, hogy így... De van sokkal aktuálisabb része is a médiának, mert főzős műsorok vannak. Na már most oda, ha hívnak, se megyek, mert hát ugyanúgy van konyhám, mint innen valószínűleg bárki másnak. Annyi a különbség, hogy én már 3-szor leégettem. Ez most már családilag eldöntött tény, hogy még egyszer leégetem, befalazzuk a francba az egészet, mert vagy az van, hogy vagy én gyújtom föl, vagy a föltem lévő csajáztat be. És akkor gondoltam, hogy kössük össze a rosszat a haszontalnal. Tehát én fölgyújtom, de ő meg már oltja fölülről, de ilyen még nem volt. És az első konyha tűz, tehát tényleg pár mondat erejéig, mert a mai napig nem értem. Tehát fölraktam az olajat a tűzre, benn meg csörgött a telefon. Bemegyek, fölveszem, egy barátommal beszélgetünk, és közben azt látom, hogy a konyhával szemközti falon, amúgy esztétikában nagyon szép ilyen pirosas, narancssárgás árnyéletik indult el. Hát arra azért le kell raknom még a konyha. Viszonylag ritkán rakom így le, de Johnny Wells műlet meghazudtoló hanghatása és mozdulata vetődtem a konyháig, ahol életem leghosszabb másodperce várt rám, mert hát konkrétan azt látom, hogy én ehhez egyedül már kevés vagyok, úgyhogy hát ugyanazzal a lendülettel így hátraléptem egyet, és becsuktam az ajtót. De azért így a fejembe ötlött a következő lakógyűlés képe, hogy ha ezt megcsinálom, akkor valószínűleg azért minden új felé mutat, hogy emiatt a kis buzi miatt nincs most hol lakni. Úgyhogy kénytelen voltam még egyszer nekidurálni magam, föltéptem az ajtót, és miközben azt láttam, hogy az olaj lángol a tűzhelyen, hát én gyorsan a legnagyobb lábost elengedtem vízzel, hát akkor kellett volna hújogni, bazdmeg, nem most. Nekem ezt konkrétan senki nem mondta, hogy olajat nem oltunk vízzel. Nem akarom hosszasan leírni az eseményeket, de az arra a hónapra félretett fodrászpénzen fölöslegessé vált. Matt fekete volt az egész konyha, de tényleg gondoltam, hogy feladok neten hirdetést, hogy hangulatában, színűben passzoló konyhám sátánista szertartásokhoz vérbeadó, de nem. És milyen az élet? De milyen az élet? Egyetlen egy helyes csaj lakik az egész házban, őt addig, ha évente, ha egyszer, ha láttam. Hát most, hogy bajba voltam, hát kinyitottam az erki ajtót, kinyitottam a lakásajtót, ömlött mögülem a füst. Ő volt az első, aki ott állt velem szemben, nagy boci szemekkel nézett rám, és kérdezte, hogy Gergő, a jóisten áldjon meg, mégis mi történt? És hát nekem tetszett a lány, meg akkor még azt sem tudtam, hogy se hajam, se szemöldököm. Úgyhogy, hát remegő kézzel előhúztam a zsebembe egy 100 cigarettát, számba raktam, meggyújtottam, és valószínűleg nem túl teljesen annyit mondtam, hogy főzök. Köszönöm szépen a figyelmet, tovább szépen.

Köszönjük szépen, Szőlősítság Gergelyt láttuk, hallottuk. Egy gondolat jutott eszembe a konyha ördögéről, az én apám meg az én anyám. Apám, hát ilyen műszaki tébolyban szenved, mindent vesz, amivel ölni lehet, fúrni lehet, és tömíteni. Elmentünk a, hát annyit kért karácsonyra, hogy vigyük el a Aktiker áruházba, mert egyébként is néha megszökik oda. 40 percig csak a facsavarokat bazgatta. Visszamentem, elmentem valahová, visszajöttem, apám a tömítési osztályon volt, és ugye egy ekkora tömítés néz, mondom, nincs is akkora géped, amiben az belefér, de még lehet. 2,5 órát voltunk ott, és anyámnak így panaszkodok, mondom, hogy 2,5 órát voltunk a barkácsáruházban, és apám nem vett semmit. Azt mondja anyám, mert apád olyan kapkodós! Köszönjük szépen kollégáimnak, Kis Ádámnak, Bendénesnek, Szőlősítság Gergelynek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este velünk tartottak. Ha szeretnétek minket élőben hallani, akkor szólítsatok le az utcán. Vagy gyertek el ide a felvételre, jövő héten találkozunk ugyanitt, ugyanibben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát kívánunk, szervusztok!

0: Megitta a vizet? Tehát azért ennyi pénzünk nincsen, hogy még ki is van. Majd másik megiszta kultúrát a... Mert producernek... Spórolok meg.
1: A résztvevők biztonságáról az Argus Security Kft. Gondoskodik. Már a mi munkatársaink és vendégeink is a teleött taxival utaznak. A vidéki íze receptújsággal a poénok is jó ízűek.
2: Bemen a rendőrségre, nem erőszakot szeretnék bejelenteni. Rendőr, igen, ki erőszakolt, kit erőszakolt meg, elbasztam a poént, nem baj, ezt kivágjuk. Nem baj, nem baj, elmondom még egyszer, hát ha nevetünk, kipróbáljuk.
1: A helyszínt biztosította a Symbol Budapest. A humoristákat az Andy Warhol by Pepe Jeans öltözteti. A Shoulder Club szereplői a Scotch & Soda ruháit viselték.
2: Tehát bemenne a rendőrségre, kérdezi a rendőr. Nem tudom, nem? Nagyobb sikerem van. Úgyis elmondom, úgyis elmondom.
1: Ma este a Shoulder Clubban Kis Ádám, Dombóvári István és Lórán Barnabás. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Kovács András Péter. Jó szórakozást!

0: Köszönjük szépen, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Schöder Klub új tavaszi évadában. A sapkát egyszer s adjad vissza, mert szponzor. De tényleg, Kovács András Péter vagyok, dobhatod is akár, bátran, és elkaptam. Már egy mutatvány a tapsa nézői. Hol kezdjük? Hát mi rajtunk nem fog a válság. Tehát én gyakorlatilag András vagyok a telekről, és jól megy. És ez a teljes Michael Jackson, csak az a baj, hogy ebben a csőnadrágban ez a mozdulat, ez kimondottan kívánja magát, mert ugye van a Hungáriának a szövege, hogy reped a csőnaci, semmi gáz. Na most ez nem reped, mert ez masszív farmeranyag. De két réteggel alatta ott lesznek a nagyon komoly gondok. Na hát, mondhatnám, hogy egy húzós nagybőt végén vagyunk, de ez az az év, azt hiszem, gazdaságilag, ahol a nagybőt nem ér véget a válság miatt. Tehát kicsit kihúzódik. Az egész kezdődött egy torkos csütörtökkel. Hát sokaknak az egész év egy torkos csütörtök lesz, bizonyos értelemben. És én a torkos csütörtök mintájára csinálnék más, ugye ez egy éttermi akció volt, én csinálnék más szektorokban is ilyen hasonlót. Tehát például a gyógyszeriparban ilyet, hogy kúposked. Hogy így benyitsz a gyógyszertárba, olyan napot kívánok, csak egy levél cévit, hopp, és már meg is van a baj. Na hát, van akinek a torkos csütörtök az szombaton, 21-én szombaton jött el. Gyurcsány Ferencre gondolok. És nem könnyű nekem sem, hogy tovább kell élnünk, tehát tovább kell ezen lépni. Nincs veszve még minden remény, mert George Clooney is visszament a vészhelyzetbe. És amikor bejelentette, hogy 2 hét múlva game over, én rögtön megnéztem a naptáramat, hogy nem esik-e április 1-jére. És nem április 1-jére esik, sokkal rosszabb, április 4. Tehát ha a Fidesz nem karikázza be pirossal ezentúl ezt a napot, akkor vége a világnak. És hát ugye most szó van róla, hogy ki jöjjön utána. Ugye az NDF részéről felmerült az az ember, akinek ilyen izés a bajsza. Bokros. Ő humorista szempontból egy nehéz eset, mert a hangja az nem annyira színes, hogy le tud venni, és a mimikáját se tudod elkapni, mert hát ortól fölfelé kitakarja a szemüveg, attól lefele meg a csubakka. És nála csak egy nehezebb eset van, Sólyom László, aki aztán tényleg parodista szempontból semmilyen. És sok más szempontból is, de mindegy. Tehát ő ennyit tud, hogy néz riadtan. Tehát gyakorlatilag ő a mi Erzsébet királynőnk. De tényleg így az angol királynővel ők milyen szép pár lennének, nem így? Így járkálnának, mint két sértődő színházi bérletes a Kispál koncerten. Erzsi néni a kis ezével, szemüvegtokkal, vagy mi az, táska. De tényleg, mint egy kis pár koncertet így néznének riadtan, hogy mi ez a szar, Lacika? Nem tudom. Megetettük a macskát? Na, de hagyjuk is a politikát, épp elég nekünk az, amit a saját bőrünkön érzünk. Nekem egyébként van válságmentő csomagom. Ha érdekel valakit, akkor ott hátul majd. Nem, tényleg... Elmondom az én programomat, hát ha én is bekerülök a kalapba. A 13. havi nyugdíjat én nem szüntetném meg, csak tárcsóban kézbesíteném. Tessék megnyugodni, nagymama! Minden 13-tól 10-ig meg fog az jönni. Ugye decemberben már csak párat kell aludni, és jön az... Hát az Gyurcsány amúgy is bevezette, ugye, hogy akik betöltötték a 100. életévüket, azok kapnak 100 000 forintot az államtól. És ugye ez is milyen kedves gesztus tőle, hogy tessék csinálni, ide tesszük a létre tetejére, jó? És el lehet venni. Meg hát a jazz egy kicsit lerövidíteném, és hát az anyukáknak 3 hetük lenne arra, hogy disznóinzulinnal egyetemi korúra hízlalják a gyereküket. És vannak ilyen monstre intézmények, amiket összevonnék. Most például össze fogják vonni egyébként a Vidámparkot az állatkerttel. Ezt tetszettek hallani? hát lesz tétje végre a szellemvasútnak. De hát kanyarodjuk egyet az oroszlán barlangba is, hát mennyivel rock'n'rollabb. És ott van az a vidámparki hullámvasút, amit most szétszedtek, a Looping Star elnevezésű vasút. 80-nal csinál egy ilyen kört, így a levegőben. Én ezt láttam motorbiciklisektől hullámvasút nélkül is, de ők meg tudják ezt csinálni hullámvasúttal, mész 80-nal, egy nagy loop, ebbe az a jó, fönt kidobod a tacsot, lenn még elkapod. És hát ezt most szétszedték, úgyhogy aki sineken adrenalinra vágyik, az mondnak marad a MÁV. A MÁV-val meg az van, hogy hát az Budapest közigazgatási területén belül hullámvasút, utána szellem. Tehát, és azzal az van, hogy most GPS szereltek a mozdonyokba. Hát apám, egy sín megy Balatonra. Tehát...
1: És ott tanakodnak, hogy melyiken menjünk leggyorsabban, vagy legrövidebben.
0: És azt is képzeli, hogy elhagyja a kelenföldi pályaudvart a vonat, és megszólal a hang, hogy
1: menj 800 métert, majd hajts fel az autópályára.
0: Egyébként azt mondták, hogy azért kell bele a GPS, hogy ők lássák a monitoron, hogy éppen hol tart a mozdony. Mármint a forgalom irányítók. És elképzelek egy ilyen párbeszédet a forgalom irányító és a masinista között, hogy hát Korsikám, kár, hogy nem jobb a grafika, mert csomára látnánk, hogy ütköztök a 820-assal. Meg hogy ne tudjanak trükközni a gázolajjal, mert így jobban kiszámítható ugye a távolságsebesség. Na most nekem volt olyan trükkös masinista haverom, a villanymozdonyt teletankolta. Tehát ennyire nagyban nyomta, és még a kötött pályához egy gondolat, 4-es metró.
1: Többen röhögünk, pedig sírni kéne.
0: Megérkeztek a 4-es metró szerelvényei Budapestre, és belepróbálták őket az alagútba. És akkor mi van, ha nem fér be? Fúrópajzsal utazunk? Mert az már egyszer tutira végigment. Kézzel így utaztok a fúrópajzs, hogy te meddig mész? A Budaörsi. De hát odáig nem is megy el. Még. És kipróbálták, hogy belefér, 5 centi, 5 centi, hú, belefér. Na most akkor vágunk az alagútba egy ilyen profilt, és a sofőr ki tud könyökölni menet közben.
2: Na de ilyen közhangulatban, vagy éppen ennek ellenére itt vagyunk mi, hogy vidám perceket szerezzünk az önök számára ma este 3-an, és plusz én, a 3 fellépőnk Kis Ádám, Dombovári István és Strabarna. Fogadják közülük elsőként Kis Ádámot.
3: Jaj, de köszönöm. Köszönöm szépen. Jaj, hát... Esküszöm, lemondok már, mert már nem bírom idegileg. Köszönöm szépen. Hát ekkora taps cunamira nem is számítottam. Azért még semmit sem mondtam, de lehet, hogy máskor csak bejövök és így nézek. Na hát köszöntök mindenkit 2009-ben, 2009, itt van velünk újra. A Schröder Club színpadán itt állok én. Csak ide csatolnám rögtön kezdésnek, Mága Zoltán, hegedű virtuóz, azt nyilatkozta, hogy ő már mind a 8 kontinensen fellépett. Most erre mit mondjak? Picit soknak érzem. Tehát lehet, hogy ő még talált, érted, de akkor mi vagyunk hülyék. Tehát ő már talált, csak hogy mekkora a gazdasági válság, és ez hír volt, a Vatikán üzent, a pápa megkezdte az aggódást. Megkezdte? Nem szarozik, megkezdte. Hogy ez hogy megy? Tehát, hogy így fél nyolckor mondjuk csörög az óra, fel kell, fogatmos, nyolcszor a pápa így, jaj, drága jó Istenem. Mondjuk 4-ig, tehát azért napi 8 órában aggódjon már a pápa, nem? Hát ki, ha nem ő. utána meg már mindegy. Van iPodja, ennyire a korgyermeke, mondjuk szerintem az pápod, de mindegy, hogy az van neki, és hogy ő mit hallgat, ezen gondolkodtam. Szerintem God is a DJ, van ilyen repeat track-en, hát vagy Pápa Jóci. Ez hiszek egy The Remix. Na most van mobiltelefonja, hát az kinek nincs 2009-ben, de pápa annyira a korgyermeke, hogy nem tudott elmenni a világkatolikus találkozóra, de egy üzit dobott. Tehát így azt írta, nem tudok elmenni, áldás, békesség, ámen, üdv 16B. A benedeket nem fogja kérkálni. Hihetetlen. Ami még foglalkoztat, hogy miért nincsen női pápa, máma. Tehát ez a máma és pápa hand in hand vinnék a katolikus egyházat, csak ahol nincsen pápa, akkor máma helyettesítés. És minden rendben van. Hát Ferenc kimondta, én is aztán először, hogy viccel, de nem kimondta. Mondjuk hát azért ennyi kurogatás után ideje volt már elmenni, de még nem biztos, hogy elment, Azért vártam volna, hogy a Josi barátba bejelenti. Tehát az meg nem. Ez most is nasz volt, kongresszuson, Feri, hát ez nem méltó hozzá, hogy következő vendégünk Ferenc, aki bejelenti, lemond Ferenc. És bejön Ferenc, és lemondok, kész, vége van. De ez kb. Olyan, hogy ő átvette busz, mi vagyunk az ország a busz, és ő vezet. Majd én vezetek. Most meg tartunk az árok felé, most már vezessen valaki másba. Én már nem vezetek. Nem? De komolyan mondom, mióta megtette ezt a lépést, másként nézek rá. Tehát röviden úgy mondanám, Gyurcsány Ferenc, én így szeretlek. Tehát azért ez van. Akkora a gazdasági válság, tovább csavarom, hogy már a barátok közé is begyűrűzött.